0: te szerencséd, vigyél el, és én az vagyok.
1: Přátelé mí z vesnic i vy mě štít.
0: Ze Širé Rusy.